0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 15-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno subotnje izdanje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku u kojem donosimo izbor priloga iz naših emisija protekloga tjedna. Priloge su pripremile novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin te urednici voditelj emisije Andrija Pavleković. Očekuju vas zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, susreti, manifestacije, tradicija i glazba, a tonskim pultom ovog subotnjeg jutra upravlja Ladislav Strasser. Ostanite s nama u sljedeća dva sata.

A hodászi görögkatolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Titus Vojnovics, lengyel zenész, oboaművész, 1965-ben Wroclawban született. 7 éves korától hegedüleckéket vett, és 15 évesen kezdett oboázni. Zenei repertoárja a klasszikustól a filmzenén át az etnikai zenéig terjed. Titus Vojnovics oboázik.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Elica Todorova és Tojan Jankulov, bolgár zenei duó. 2007-ben képviselték Bulgáriát az Eurovíziós Dalfesztiválon a Water című dallal. 2013-ban a Bolgár Nemzeti Televízió Elicát és Stojant választotta ki Bulgária képviseletére az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 14-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su nova dva sata emisije na hrvatskom jeziku ispunjena aktualnim vijestima, zanimljivim prilozima i odabranom hrvatskom glazbom. Za početak vodimo vas u Serdajel na 24. festival Gibanice, a potom govorimo o svetkovini Velike Gospe, njezinoj duhovnoj poruci i hodočasničkoj tradiciji. Donosimo i priču o Marijanskom svetištu u Molvama, te vijest o 36. pjesničkoj smotri Croatia Rediviva, Ča kaj što, na kojoj je maslinovim vjencem ovjenčan Tomislav Marijan Bilosnić. U drugom dijelu emisije slijede vijesti i najave vjerski kulturni folklorni programa Hrvatske zajednice u nas. Priloge su pripremile Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, a urednik i voditelj emisije je Andrija Pavljeković. Ostanite s nama do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Gitáron, csellón, tamburán. Mai műsorunkban 3 zenészt ismerhetnek meg, akik mindannyian húros hangszeren játszanak. Bogdán Norbert gitáros énekes, Burai Laura csellóművész és Versendi Kovács József tambura művész mesél hangszeréről, a zenészpályáról, kihívásokról és sikerekről.

0: Mesélj egy picit a kezdetekről.
1: Édesapámtól hallottam legelőször, olyan, ennyi lehettem, olyan 5 éves, 6 éves hallottam a tambura hangját.
2: Mondja Bogdán Norbert, zenész.
1: De úgy igazából még nem is tudtam felfogni, hogy kik vannak ott, vagy kik ülnek, amikor gyakoroltak benne a szobába apujék. De a hangokat azok mindig bennem volt meg, hogy hallottam a kanna hangját, a gitárt, az éneklést. Én ezt a folklor cigányzenét játszották, és amikor először meghallottam ezeket, akkor anyu mindig, ez most jutott eszembe, tehát hogy anyu azt mondta nekem, hogy elkezdtem így ilyen, mint ahogy a babák szokták, tudod, ilyen rugózni, vagy nem tudom, így elkezdtem rá mozogni. Hát talán innen kezdődött el az az egész. Legelőször így nem is tudtam, hogy mit kell, hogyan, így apu kezdte mutogatni nekem az akkordokat, és akkor így elkezdtem itt tanulgatni. Mindig mondta, nem jó, ezt ide nem kell, ezt vedd ki, váltsál, most kell váltani. Aztán a táncot is mutatta nekem, de az annyira nem érdekelt. Anyu is mindig mondta, hogy hogy kell énekelni, meg apu is így tanítgattak. De nem volt ez annyira komoly még az elején. Azt vette észre apu, hogy nagyon szépen énekelem a magyar népdalokat, és akkor mondta, hogy akkor iratkozzunk be egy zeneiskolába. Inkább először a magyar népdalok voltak azokat, amiket így aputól, aztán ott a zeneiskolába tanultam meg.
0: Otthon pedig a cigány népdalokon belül is kétféle kultúrát tanultál meg.
1: Igen, hát ugye nagyon sokat tanította nekem apu, hogy a beás zenében milyen dolgok van. Hát a kettő különbözik nagyon.
0: Tehát édesapád a beás cigány vonalat hozta be.
1: Igen, édesanyám meg az olá cigány vonalat is. Úgy megtanultam a hagyományokat is.
0: És mit mondanál a te zenédről, ami most vagy?
1: Ez a folk, pop, jazz, így tudnám mondani. Tehát, hogy ez a három, ami nagyon érint, és így bennem van.
0: Hogy jött a jazz?
1: 2011-ben bekerültem egy iskolába, a Schneidberger tábor, ahol nagyon nagy művésztanárokkal együtt lehetett ott dolgozni is, és egyben tanulni is. Én nem tudtam, mi az a jazz. Azt se tudtam, hogy ezt eszik, vagy iszák, vagy hogy mi ez. Hát hallottam a rádióban, no, jó, nem rossz. De aztán ott tényleg kinyílt a szemem, és ott igazából rájöttem, hogy is kell egy zenét felvezetni, vagy egy komolyabb dalt eljátszani, vagy lekísérni.

0: nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek az iskolának, mert tényleg nagyon sok lehetőséget így fiatalon, és nagyon sok külföldi lehetőséget is kaphattam, mondhatom.
1: Hát most legutóbb is kaptál egy felkérést a Veszprém Festre.
0: Így van, aminek én nagyon-nagyon boldog vagyok, bár nagyon izgulok, a zenekarral is nagyon izgulunk, ez a Jimmy Callum. Előzenekarra lehetek, nagyon készülünk. Tehát ott saját szerzemények fognak felcsendülni, de mind jazz harmóniában minden arra fog csücsülni, mert ugye még 2015-ben megjelent egy lemez, és azon igazából jazz hangzással szólnak a dalaim. Úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, és rettenetesen izgulok, mert azt gondolom, hogy egy ilyen művész előtt játszani előzenekar óriási megtiszteltetés.
1: Mesélj a hangszeredről, mindig is kitartottál a klasszikus gitár mellett.
0: Hát igen, én próbálkoztam ilyen elektromos gitárokkal, de valahogy én nem voltam kibékülve velük. Tehát én a jazzgitárt, azt nagyon szeretem, a hangzását, nincsen olyan gitárom, de nagyon sokat játszottam olyanon. De amikor megpengetem ezt a nylonhúros gitárt, ezt az akusztikus gitárt, nem tudom, én akkor nekem olyankor mást ad, mást üzenetet kapok. Ha egy ilyen gitárral hozzányúlok. Ha egy acélhúros, vagy egy ilyen fémhúros, vagy akármilyenről beszélünk, nem kapom azt az üzenetet. Valamikor pengetőt is használok, de sokkal jobban érzem magam, hogyha kézzel játszok.

0: első tanárod és példaképed édesapád, aki sajnos nemrégiben eltávozott. Őre hogy emlékszel vissza?
1: Mindig csak a hangját hallottam igazán. Volt, amikor nem is kísérte magát gitáron, hanem amikor írta a dalokat, akkor egyből dúdolt is. Tehát énekelt anyuval, és akkor egyből írta a szöveget, és amikor már kész volt a dal, akkor elvette a gitárt, hogy akkor most milyen hangzásban, melyik hangba szóljon. Én így emlékszek vissza, és még annyit, még azt is láttam, hogy amikor megalakított az első zenekarát. Most mutatok egy-két régi fotót és videót apukámról. Az első fotó, amit szeretnék megmutatni, az legyen mondjuk az első kazettájuk, ami 86-87, és itt anyukám látható, meg apukám. Nagyon-nagyon köszönöm innen is, hogy megkaptam az egyik gyűjtőtől.
0: Azt mondhatjuk, hogy apukád volt a Beás cigány népzenének az úttörője?
1: Így van, mert utána kutakodtam egy-két dolognak, és mikor apu sajnos elment, engem valamiért ez így elindított bennem egy elég hosszú utat. Ez itt kb. Olyan 24 éves, tehát így mondták, aki elküldte nekem. Ő oktatott, tanított, és Zalaegerszegen, Nagykanizsán, és már itt Budapesten is nyitotta a szárnyait, tanította a táncot, az éneket, a roma történelmet. Szóval nagyon sok mindent csinált 25 éven keresztül, és édesapámról azt kell tudni, mert én tudom, hogy ilyen volt, hogy nem hencegett semmivel.
0: Tudsz olyan dalt mutatni esetleg, ami egyértelműen édesapádhoz kötődik, és ma is közismert dallam?
1: Igen, például van egy, ez a Déna Drótos lányával is megélek című dal, amit most már tényleg nagyon nagy művészek
0: hát
1: is.
0: Hát ez egy közismert dal,
1: van. Igen, most már igen az. De erről hála jó Istennek kaptam hangzóanyagot, ennek megvan az eredeti felvétel kazettával együtt, amit majd digitalizálnom kell.
0: Ezt édesapától lehetett először hallani, ezt a dalt?
1: Igen, ezt kimondottan erről még papírom is van, ahol írta, tehát megvan az egész, és ez egy nagyon rövidke kis Beás dal, és ugye most meg már teljesen megvan ez írva. Nem akarom elengedni ezeket a dalokat, mert fontos szerintem, hogy a fiatal generáció is tudjon róla, és az is legyen tisztában, aki nem tudja, hogy honnan is eredt ez a dal.

Ugye ez például, itt nagy kanizsaiak is vannak ebben a zenekarban, de zalaegerszegék is. Így szedte össze azokat az embereket, akik a legtehetségesebbnek tartott. Ez már 89, ő ezt tudta, ezt ő magával hozta. Ugye sokan nem tudják, de apu nagyon-nagyon mély szegénységbe jött a tanyáról, és ott a tanyai öreg emberektől is tanulta a régi cigányzenéket. És akkor már 86-ban ugye már tanított, klubvezető volt, nagy kanizsám. Ez 87-es felvétel. Orsos Ferenccel megalakították ezt a klubot, és nagyon-nagyon szép dolgot tett, én azt gondolom, apu. Nem szabad elfelejteni a múltat, meg hogy honnan indultunk, kitől tanultunk.

0: Dékán úr, Miskolcon vagyunk a Zeneművészeti Egyetem karán. Mennyi tanulóval dolgoznak együtt? Mennyi művészember lesz majd itt a végzős?
1: Jelenleg 180 hallgatónk van.
2: Mondja dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánja.
1: Különböző képzési típusokon, 20 szakon folyik nálunk képzés, 4 tanszékünkön, illetve most már intézetünkben folynak a képzések, a zeneelméleti, fúvós, zongora és vonós tanszékeken.
0: Hogy diák bekerülnök már azért látják, hogy ez egy különleges tehetségű ember lesz?
1: Igen, a tehetség az teljes mértékben látszik. Büszkén mondhatom, hogy nagyon sok ilyen diákunk van. Burai Laura, számos kiváló eredménye van szólóként, szóló művészként, illetve kamaraművészként is. Hazai és nemzetközi versenyeken hozza a díjakat. Tényleg az iskolánknak az egyik reklámarca, hogyha ezt mondhatom. Ebben a gyönyörű zenepalotában tanulhatnak, ami Miskolc, illetve Észak-Magyarországnak a jégköve.

0: Csabáról beszélgetünk, ő most bent van az intézményben?
1: Nézzük meg a gyakorlótermet, a Sajló gyakorlótermet, mindjárt kiderül. Itt vannak a különböző hangszereknek a gyakorlótermei, és hát úgy hallom, hogy cselló muzsika szűrődik ki a...
0: Nem ilyen szép hangja, hogy
1: Iván Klára tanárnőnek a terméből.
0: Kívülről is. Be lehet most venni, megzavarhatjuk?
1: Hát kopogjunk, nézzük meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Tavaszi szünet van, és ilyenkor is gyakorol?
2: Hát, muszáj.
0: Ilyen szorgalmas diákjaik vannak.
1: Igen, éppen most mire készül Laura? Mert tanap játszottak egy hangversenyen, de most már megint itt gyakorol a teremben. Mi a következő fellépés, hogy mire készül?
2: Lassan nyakamon vannak a vizsgák, úgyhogy nagy erőkkel készülök arra, mivel nagyon komoly műsorom van.
3: Mondja Burai Laura, cselló művész.
2: Boccherini D-dur koncert, és egy Hindemith teljes szólószonáta.
1: Jó, nagyon örülök neki, hogy szünetben is gyakorol, hát akkor jó gyakorlást kívánom.
2: Köszönöm szünneteket. Szépen!
0: Zenész családból származom?
2: Zenész családból származom. Az édesapám hegedűs, van két testvérem, ők is szintén zenészek. Az öcsém jelenleg New Yorkban tanul, mint hegedűs.
0: És édesanyád?
2: Szeret énekelni, gitározni, de csak autodidakta módon tanult ezeket.
0: Hogy te a csellót választottad?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, mert én először hárfát szerettem volna tanulni, nekem minden álmom az volt. Aztán édesanyám mondta, hogy hát ez most nem elérhető a zenéskolában, úgyhogy mi lenne, hogyha csellóznék. És 9 éves voltam, amikor beírattak az iskolába. Lassan 20 éve vagyok a hangszer mellett, és tényleg nagyon boldoggá tesz.
0: Nulla évesen kezdett a jó számolat.
2: Majdnem, igen.
0: De már első diplomádon túl
2: itt
0: vagy,
2: az,
0: abban mi áll? Milyen végzettséged
2: ez
0: van?
2: Ez egy tanári osztatlan diploma, jelenleg most tanítok két helyen, és most pedig a művészmester diplomámat végzem, jövőre leszek végzős, és remélhetőleg meg is kapom a második diplomámat. Gyermekkoromban egyáltalán nem bántam, hogy mondjuk nekem nyáron gyakorolnom kell, vagy szolfist kell otthon pötyögni a zongorán. Engem ez boldoggá tett. Néha jobb lenne egy kicsit elmenni, mondjuk szórakozni, vagy sétálni, de megér minden fáradtságot.
0: Volt egy online lisztverseny, és jól láttam a Facebook oldaladon. Ez milyen verseny volt, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ez egy nemzetközi online verseny volt, ugye a pandémia miatt minden verseny online formában zajlott, és beküldtem 2 darab videót, és egy ponttal maradtam le az első helytől. Nem mondom azt, hogy nem érintett rosszul, de ezt is el kell fogadni.
0: Ez a saját csellód, erről mit kell tudni?
2: Igen, ez egy Péteri Károly hangszer, és ez egy 10 éves hangszer, és hát ez külön nekem lett készítve még, amikor még zeneiskolás voltam, és én azóta ezen a hangszeren játszom, és remélhetőleg nagyon sok helyzetben fogok játszani. És mindig azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok egyáltalán a szavak embere, de amikor kiállok a színpadra, akkor én a hangszeremen keresztül kommunikálok az emberekkel.
0: Laura, gyönyörű ez az épület, ahol tanulsz. Elegáns, művészekhez illő.
2: Ez így van. Én is nagyon szeretek ide járni. Már 6 éve járok ide, és minden nap rácsodálkozok, hogy milyen gyönyörű ez az épület.
0: Azért sok helyen jártam a külföldön.
2: Fél évet voltam az öcsémmel hajózni. Az Északi-tengeren és a Földközi-tengeren voltunk. Nagyon meghatározó volt az életemben. Akkor kerültem el úgy a családomtól egy huzamosabb ideig.
0: Minden nap felléptetek?
2: 6 hónapot dolgoztunk, és minden nap a 6 hónap alatt nekünk dolgoznunk kellett.
0: És klasszikus zenét játszottatok?
2: Így van, klasszikus zenét játszottunk, hegedű cselló felállásban. Mi voltunk a klasszikus duó.
0: Akkor mégis van értő közönsége ennek.
2: Abszolút, igen. Az idősebbek nagyon szeretik a klasszikus zenét, és előnyben részesítik mindenhol.
0: Szerinted a fiatalokat hogyan lehetne ezzel megszólítani?
2: Engem úgy tudott megszólítani az az egész, hogy nálunk mindennapos volt a zenehallgatás a családunkban, és klasszikus zenét is hallgattunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kisgyermekkora óta halljon ilyen zenét egy gyermek. Dr. Iván Klára, a cselló tanára.
0: Ő neki sokat köszönhet?
2: Abszolút, már nagyon régóta ismer. Kislánykorom óta követi így a tanulásomat, meg a pályafutásomat, és nagyon sokat tanultam tőle, és még most is tanulok tőle.
0: De amikor a cselló nálad van, akkor vagy igazából biztonságban, hogy látom.
2: Igen, abszolút. Abszolút, ez az én kis bástyám. Teljesen úgy érzem, hogy most helyemen vagyok, és úgy érzem, hogy még csak most kezd kinyílni a világ előttem.
0: Tíz év múlva hogyan tudnád magadat elképzelni?
2: Én mindenféleképpen egy nagyon jó zenekarba szeretnék kerülni, és hát remélhetőleg majd lesz egy szép gyerekem, családom, családanya leszek, és megtalálom magam a szakmámban. Én nagyon szeretek kiöltözni és adni a külsőségekre, de én mindig azt mondom, hogy a csellózás mindig jobb legyen, mint ahogy kinézek.

0: Én versenyről származom, ott kezdtem el zenélni. 14 évesen már esküvőket zenéltem apámékon zenekarával.
1: Mondja Versendi Kovács József, tambura művész.
0: Versenden is volt 4 vagy 5 tambura zenekar, roma soron, mert külön cigán sor volt versenden, és vonósok is 2-3 zenekar. Majdnem az összes roma zenész volt, zenész cigány falu volt.
2: Most édesapád is tambura?
0: Igen, együtt zenéltünk. Hosszú évekig a faterral, ő brácsás volt, tambura brácsás. Hát a dédöregapám az vonós csellós volt, az öregapám a másik részről meg vonós rőgős. Abban az időben szinte nem volt 7, nem zenétünk, plusz vendéglátóztam. Korkezdem ilyen 17 évesen, már vendéglátóztam, minden nap zenéltünk, szabad nap nélkül szinte. Nagyon nagy igény volt a régen a tambura zenére, hatalmas.
2: Nagy zenekarokban játszottatok?
0: 7-8 tagú zenekarok voltak mindig. Kezdtem 17 évesen itt Mohácson. És attól kezdve 40 évig vendéglátóztam. Hatalmas iskola a vendéglátás, vendéglátózene, mint egy olyan akadémiát végezne az ember. Az öreg Lakatos azt mondta, Lakatos Sándor, aki tud zenéni vendéglátón, az nagy akadémiát végzett.
2: Mi az, amit ott meg lehet tanulni?
0: Tudni kell az embernek mindenfajta zenéből játszani, ha van japán, vagy olasz, cseh, lengyel, román, filmbetétek, operettek, mindenféle zenét, My Fair Lady-től kezdve, amik mindent játszottunk. Ózda csodák csodája, vagy a King Duna keringő, vagy aranyezüst keringő, Fiaker Lied, osztrák dallamok, minden.

0: Csak fogom, Józsi bácsi.
1: Szia, Anyi. Megjöttél?
0: Igen, igen.
1: Szolfés jó ment ma?
0: Igen, jó volt.
1: Ez mindegyik huron. És amikor megy, akkor gyors, küldjük.
2: Gondolom, hogy minden húros hangszernél először ezt kell megtanulni, ugye?
1: Muszáj fengetésmód, megszólaljon a húr, lenyomott húr szóljon, mert ez a legfőbb, mert ugye vágja az ujját a gyereknek még eleinte, akkor nem akarja lenyomni, úgyhogy szóljon. Ezt hozzá kell szoktatni, hosszú idő. Tanítás az nem könnyű dolog, türelemjáték. És akinek nincs hozzá türelme, kiabálni nem szabad egy gyerekkel, meg mérgesnek lenni, meg szépen, mindig szépen, mert ha nem jött a gyömbbe a gyerek, ha Józsi bácsi ma nem gyakoroltam, akkor nem kiabálok vele, hogy fiam, azért vagyok én itt, hogy most a Józsi bácsival elgyakoroljuk.

0: A zenekarban mindig volt két sokat, három cigány, vagy fordítva, de mindig vegyesen zenéltek. Nem volt, hogy ellentét a zenészek, soha zenéltünk egymással, sokat szok cigányokkal együtt.
1: Mindig. És gondolom mindenki tanult mindenkitől.
0: És én is a Bárász Pista bácsival egy híres ember volt itt Mohácson, harmonikás, jó éneket. 6 évet zenéltem velük, ott tanultam meg a délszláv zenét én is, rengeteget. A tambura zene elismertetne. Mohács hatalmas, 5-6 díjat hoztunk el Novi Sadról, nemzetközi díjat, első helyezést a saját hazájából, azért nem kis dolog.
1: Igazából a tambura, mint hangszer, az szólisztikus hangszer?
0: Én már zenéltem egyedül, a koncerten egyedül adtam elő darabokat, mert nem volt kivel.
1: És akkor mit játszottál?
0: Én mindig cigányt játszok, mert cigányt senki nem játszik. Uh-huh. Akkor játszok ilyen hagyományos cigányt, kérdéncsából, leprodrom, te kérdő, meg a zselem, meg ilyeneket. Uh-huh. Hát
1: nem. Nótákat szoktál játszani?
0: Hogyne, rengeteg.
1: Hallgatókat.
0: Hát az a

0: Na, ügyes lány, nagyon ügyes tanítvány.
1: Mi az, amit a 3 év alatt így el tudtál sajátítani?
2: Nagyon sok ilyen szlábdallamot, és leginkább a magyar nóták, amik csárdások, amik nagyon tetszenek, és megfogtak úgy igazán.
3: Mondja Kárász Kornélia.
2: Nekem az a stílus, ami az enyém, magaménak tudom érezni.
1: A zenei pálya lesz a te?
2: Igen, át szeretném adni a tudásomat a kisebbeknek, tehát hogy tanítani szeretném.
0: Én megkövetelem, ha fellépés van, fekete, nadrág, fehérink, hogy egyformák legyünk, hogy lássák, hogy megtiszteljük a vendéget, a hallgatóságot, mert az fél siker, a megjelenés. A hangszer megszólaltatás is, de amikor megjelen az ember, kimész, és látják, hogy a zene, már nagyobb a taps, ha ki vagy öltözve, és úgy mész ki, mint a száztok, amikor minden, ez, tamburáknál, és ez mond kötelező. Nálunk apám még a versenyben, akárhova mentünk, még ha köszönteni mentünk, akkor most nyakkendő öltöny. Fiam, zenéné megyünk, öltönybe kell menni. A disznóvágásra mentünk, akkor öltönybe.
1: Te még mindig nagyon nagy szenvedéllyel, nagyon nagy tűzzel beszélsz a tamburáról, hát erről a zenéről.
0: Ez az életem. Erre tettem föl.
1: Hány éve is a pályán?
0: Hát 50. 54. Annyi év. Az iskola, az 30 év. És ez az élet, hogy mikor hallod a gyerekédet, és jót hallasz. Pokla, de ez most annyira befutott az országba, a zenekar, Balkán szinten, veretetlen, merem állítani.
1: Büszke voltáljuk.
0: Igen, nagyon. De ők is szeretnek, tisztelnek még azóta, és járnak be hozzám, meg mindig jönnek, Józsi bácsi, hogy van, bejönnek egy-két szóra hozzám mindig.

0: a legszebb dolog a zenei pályán?
1: Mert most már a gyerekeimnek örülök. A családom is mind zenész. Együtt zenélünk most a két nagy fiammal. A két unokám is tanul most nálam. A másik fiam akadémiát, hogy a csellóművész. Úgyhogy mindenki zenész nálunk.
0: Akkor átadtad ezt a szép örökséget a családodnak.
1: A legszebb örökséget. És amíg tovább viszik, addig jó.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban húros hangszereken játszó roma zenészeket ismerhettek meg. Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungu Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz puvesce vicahuzi. Numa punyec ureci. Puvastă. Pala Hăltari. O fost odată o țigancă foarte săracă. E avea tri mândre fată, dar iaba ori fost unde și buni nici să joșe.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Balatinác Renáta vagyok, és a mai napon én kalauzolom önöket a Nemzetiségi Dallamok különleges világában, itt a Nemzetiségek Zenéje című heti műsorunkban. A zene egy olyan egyetemes nyelv, amely nem ismer határokat, kötelékeket épít és közösségeket kovácsol össze. Mai adásunkat egy olyan formációnak szenteljük, amely a Dráva túlpartjáról érkezve a pörgős pop szórakoztató stílusával mára az egész Kárpát-medencét és a balkáni régiót is meghódította. Mai főszereplőnk nem más, mint a horvátországi Grupa Vigor. Ez az eszéki csapat tökéletes példája annak, hogyan lehet kitartó munkával a helyi klubokból a legmeghatározóbb nagy színpadokig eljutni. Adásunkat azzal a dallal indítjuk, amely 2014-ben végérvényesen megváltoztatta a sorsukat, és feltette őket a legnépszerűbb slágerlisták élére. Következzen a Jós Fális.

A fülbemászó Jós Fális után érdemes egy kicsit visszautaznunk az időben, hogy megértsük, honnan is indult el ez a hihetetlen energia. Bár a nagy közönség számára a Grupa Vigor egy viszonylag új keletű sikersztorinak tűnhet, a valóság az, hogy a zenekar gyökerei egészen 1992-ig nyúlnak vissza. Eszéken alakultak meg, és mint oly sok más regionális zenekar, ők is a legmélyebb alázattal kezdték. Hosszú éveken át szinte kizárólag esküvőkön, családi rendezvényeken és kisebb helyi bálokon zenéltek. Ez az időszak azonban egyáltalán nem volt hiába való. Itt tanulták meg, hogyan kell együtt élni a közönséggel, hogyan kell érezni a nép lelki állapotát, és mi kell ahhoz, hogy a fáradt vendégeket hajnalig a táncparketten tartsák.

Az igazi áttörést a formáció letisztulása hozta meg, amikor a hangszerelésbe a modern pop elemek mellé beemelték a hagyományos hangszereket, például a tamburát is. Következő dalunk az egyik legszebb lírai szerzeményük, amely megmutatja a zenekar mélyebb, érzelmesebb oldalát is. Íme a Maria.

A Mária című daluk milliós megtekintéseivel hűen bizonyítja a zenekar népszerűségét. De mi a Grupa Vigor igazi titka? A válasz jelentős része a frontember Mario Roth személyében rejlik. Mario 2000-ben csatlakozott a csapathoz, és elképesztő karizmájával, valamint különleges, rekettes, mégis tiszta hangjával azonnal új dimenziót nyitott a zenekar életében. Amikor a zenekar leszerződött a neves horvát Campus kiadóval, már nem volt megállás. Mario Roth vezetésével a Vigor kilépett az esküvői zenekarok árnyékából, és professzionális pop zábavná, pop szórakoztató formációvá érett. Dalaikban mesterien keverik a hagyományos szláv dallamvilágot a modern, lüktető ritmusokkal. Különösen híresek a fantasztikus együttműködéseikről is. Most egy ilyen különleges, határokon átívelő duettet hoztam el önöknek, amelyet Isaac Palmával közösen rögzítettek. Hallgassuk meg a Sátori című slágert.

A sátori lüktetése után folytassuk a történetüket a koncertek világával. Ha megkérdeznénk a Grupa Vigor tagjait, hogy hol érzik magukat a legjobban, gondolkodás nélkül azt felelnék: a színpadon. Évente több száz élő fellépést vállalnak, koncertjeik pedig híresek arról, hogy az első perctől az utolsóig maximális fordulatszámon pörögnek.

Számunkra külön öröm és büszkeség, hogy a zenekar rendszeresen visszajár Magyarországra is. A hazai horvát nemzetiségi rendezvényeken, fesztiválokon és falunapokon visszatérő, imádott vendégek. Zenéjük ereje pont ebben rejlik. Képes áthidalni a nyelvi különbségeket. Nem kell tökéletesen beszélni a nyelvet ahhoz, hogy a fülbe mászó refrénekre együtt tapsoljon és táncoljon a közönség. A következő dalunk is egy igazi koncertfavorit, ami garantáltan mozgásba hozza a hallgatóságot. Jöjjön a Da Sam Ya On!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk lassan a végéhez közeledik, de a Grupa Vigor története és sikersorozata korán sem áll meg. A zenekar a mai napig aktívan alkot, folyamatosan stúdiózik, és ontja magából az újabb és újabb slágereket. Legutóbbi vadonatúj nyári daluk, a K.O. Tequila szinte azonnal az országos rádiós toplisták élmezőnyébe ugrott, bizonyítva, hogy több mint 30 év után is képesek megújulni és diktálni a tempót. Köszönöm önöknek, hogy ma is velem tartottak a nemzetiségi dallamok ezen a fantasztikus utazásán. Remélem, hogy a Grupa Vigor energiája önöket is feltöltötte. A nemzetiségek zenéje műsorát hallották, a mikrofonnál a szerkesztő Balatinác Renáta volt. Tartsanak velünk jövő héten is. Adásunkat a legfrissebb felvételükkel búcsúztatjuk. Fogadják szeretettel akár a Tequila című dalt. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.